oyɔ nyame a ɔte aseɛ yɛ mɛsɛ nyankopɔn no so adagyeyi sɛ wo tia me a baabi a wɔbia na twe bɛ awura bio no mɛsɔre awurade a ɔte aseɛ fɛ deɛ ɔnyankɛseɛ ma saa nyankopɔn a wɔagye yɛ no nkwa